0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.
3: Ride, ride, ride, ticket, ride, ride, ride, ticket, ride, ride, ticket, ride.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 103 stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel.
3: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK Cable-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Az év végéig újabb nyugdíjemelés várható Szerbiában. Emellett pedig egy átfogó intézkedés csomaggal is készül a kormány az idősek támogatására, jelentette be Reje Ognjanovics, a Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alap igazgatója egy pozsoreváci nyugdíjas fórumon. Emlékeztetett arra, hogy a nyugdíjak tavaly összesen 24,4%-kal emelkedtek, és közölte, hogy Alekszandár Vucic államfő június 27-én ismerteti a nyugdíjasoknak szánt új támogatási csomagot. Elmondása szerint az intézkedések nem csak pénzügyi segítséget tartalmaznak majd, hanem egyebek mellett a gyógyszerköltségek csökkentését és további kedvezményeket is az idősebb polgárok számára. A PIO alapigazgatója kiemelte, hogy az intézmény évek óta külön programokkal támogatja a nyugdíjasokat. Idén 1,6 milliárd

0: Államfő továbbá közölte a jövedéki adó részleges visszaállításával az államháztartás terheit kívánják csökkenteni, és közben a kőolaj világpiaci árcsökkenése miatt a hazai kutakon az intézkedés ellenére sem várható drágulás. A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint 2026-ban a globális kínálat napi 3,9 millió hordóval csökkenhet, majd 2027-re ismét növekedési pályára továbbra is a korábbi válság előtti szint felett van, és a szállítási láncok normalizálódása időt igényel, összegzi a 021.rs. A jegybankok kamatpolitikája, a gazdasági növekedés és a tőkepiac alakulása egyaránt befolyásolja a lakosság befektetési döntéseit, bár Szerbiában az ingatlanárak emelkedése már nem olyan ütemű, mint az elmúlt években, számottevő árcsökkenésre egyenlőre nem lehet számítani. Az ingatlan továbbra is a befektetők első számú választása. A Köztársasági Földmérő Intézet adatai szerint az ingatlanpiac 2025-ben is növekedett, a forgalom összértéke pedig rekordszinten 8,1 milliárd eurót ért el. A megelőző évben több mint 35 ezer lakás épült fel Szerbiában, ami az elmúlt évtized legmagasabb értéke. A szakértők egyetértenek abban, hogy a lakóingatlanok iránti kereslet továbbra is erős, és jelenleg semmi sem utal arra, hogy a befektetői érdeklődés a közeljövőben jelentősen visszaesne. Szerbiát felvették azon harmadik országok listájára, amelyek esetében a házi állatok, kutyák, macskák és menyétfélék nem kereskedelmi célú utazása során az Európai Unió tagállamaiba tudjai vizsgálatra, közölte a mezőgazdasági minisztérium. Hangsúlyozták, hogy ez a döntés jelentős elismerést jelent Szerbia állategészségügyi rendszerének, és hozzájárul a házi állatokkal való utazás egyszerűsítéséhez és felgyorsításához az Európai Unió országaiba. A szerb állampolgárok számára ez egyszerűbb utazás tervezési, rövidebb adminisztratív eljárásokat és alacsonyabb költségeket jelent, mivel többé nem lesz szükség további laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére az Európai Unió tagállamokba történő belépéskor, áll a közleményben. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter szerint az Európai Unió döntése, hogy Szerbiát felveszi azon országok listájára, amelyek esetében többé nem szükséges a veszettség elleni szerológiai vizsgálat, jelentős visszaigazolása a hazai állategészségügyi rendszer minőségének és hatékonyságának.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: A mai napon száraz útviszonyokra számíthatunk, legfeljebb egy-egy frissítő zápor, zivatar fordulhat elő, amelyek környezetében vizessé, csúszósá válhatnak az utak. Nem lesz jelentős a légmozgás, csak zápor-zivatar környezetében lehetnek erős viharos lökések, amelyek lecsökkenthetik a járművek menetstabilitását. A napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
0: A mai napon napos meleg idő várható, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. A hétvégére magasabbra kúszik a hőmérő higanyszála, szombaton 32, vasárnap azonban akár 34 fokot is mérhetünk. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 172, Zentánál 246 cm magas. A mai napon is frontmentes időre számíthatunk, de a fokozódó kánikula egyre inkább megterheli a szervezetünket. A legmelegebb órákban vágyattabbak, tompábbak lehetünk, és megnövekedhet a reakcióidő. A szelesebb tájakon fejfájás, migrén, ingerlékenység, illetve nyugtalanság jelentkezhet. A sok napsütés jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre, a záporok, zivatarok frissítőek lehetnek, az UV-sugárzások

0: 10 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
1: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja a vendégeit, házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyástárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kis állatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyástárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
1: Veliki izbor proizvoda sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
2: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
1: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
3: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
4: Capriolo.com.
3: Capriolo bicikl donosi radost svima.
4: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
5: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
4: Ez volt a

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Nagyon szép péntek reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak, elérkeztünk a péntekhez. Sokak számára ez már a hét lezárása, megérdemelt pihenés kapuja, de mielőtt a hétvégére gondolnánk, álljunk meg egy pillanatra, és nézzünk vissza az elmúlt napokra, mert lehet, hogy többet tettünk, mint hisztük, és erősebbek voltunk, mint gondoltuk. Örülünk, hogy ma is velünk kezdik a napot, itt a Tisza hangjában.
6: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A péntek különleges nap, már érezzük a hétvége illatát, de még előttünk áll egy csodaszép nap.
5: Volt egyszer egy kertész, aki minden reggel végig sétált a kertjén, megöntözte a virágokat, megigazította a növényeket, kitépte a gyomokat. Egy szomszéd egyszer megkérdezte, honnan tudod, hogy megéri ennyi munkát beletenni? A kertész mosolygott, és ezt válaszolta, mert minden nap egy kicsit szebb lesz.
6: Sokszor szeretnénk azonnali eredményeket, pedig az élet legszebb dolgai lassan növekednek. A bizalom, a szeretet, a tudás, a siker. Lehet, hogy ezen a héten nem sikerült minden tökéletesen, de biztosan volt valami, amire büszkék lehetünk. Egy jó döntésre, egy kedves szóra, egy nehéz helyzetre, amelyen túljutottunk.
5: A péntek nem csak lezárás, hanem egy új kezdet előszobája is. Lehetőség arra, hogy örüljünk annak, amink van. A panda ma reggel egy napraforgót figyelt, a virág mindig a nap felé fordult. A panda elgondolkodott rajta, majd ezt mondta. Nem tudjuk mindig megváltoztatni a körülményeket, de eldönthetjük, merre fordulunk.
6: És egyszer egy kisfiú szivárványt látott az eső után, megkérdezte az édesanyját, miért jelenik meg. Az édesanyja mosolyogva felelte, hogy emlékeztessen bennünket a borús ég után, és jöhet valami gyönyörű.
5: Ne feledjék, nem kell tökéletesnek lenni. Elég, ha minden nap egy kicsit jobbak vagyunk, mint tegnap voltunk. Vigyük magunkkal ma ezt a gondolatot, a siker nem egyetlen nagy lépés eredménye, hanem sok apró, kitartó lépésé. Legyen a péntekük tele örömmel, szeretettel és szép pillanatokkal, és induljon a nap mosollyal itt a Tisza hangjában. Ez volt a nap pozitív gondolata. Itt a Tisza hangjában legyen csodálatos péntekjük és örömteli hétvégéjük.
4: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Névnap köszöntőn következik itt a Panda Rádióban. Egy név sokkal több, mint néhány betű egymás után, egy történet, egy emlék, egy családi örökség és egy megszólítás, amely végig kíséri életünket. Ma is szeretettel köszöntjük az ünnepelteket itt a Tisza hangjában. Nagyon szép péntek reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Június 19-én a Gyárfás nevű hallgatóink ünneplik névnapjukat. Sok szeretettel köszöntjük őket.
3: A Gyárfás név régi magyar személynév, eredete a középkorig nyúlik vissza. A név a német eredetű Gerhard név.

0: Év egyik régi magyar alakjából alakult ki, jelentése erős, bátor, lándzsával harcoló. A hagyományos név jellemzések szerint a gyárfások kitartóak, becsületesek, megbízhatóak, segítőkészek, nyugodt természetűek, olyan emberek, akikre sokan számíthatnak.
1: Június végéhez közeledve már a nyár teljes szépségében ragyog a hosszú nappalok és a kellemes esték sok közös élményt tartogatnak. A mai nap virága legyen a margaréta, a tisztaság, az őszinteség és a vidámság jelképe. A panda ma reggel egy margarétás réten sétált, megállt egy virág mellett és elmosolyodott. Majd ezt mondta, a névnap a szeretet egyik legegyszerűbb, mégis legszebb ünnepe.
0: Valahol ma egy készfogás vár valakire, valahol egy kedves üzenet, valahol pedig egy ölelés. És néha ezek a legszebb ajándékok. Minden gyárfás nevű hallgatónknak kívánunk jó egészséget, boldogságot, szeretetet, sok sikert és rengeteg mosolyt. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden ünnepeltnek. Ez volt a névnapköszöntő itt a Tisza hangjában.

0: Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
2: Van az a leves, amely egyszerre könnyű, illatos és laktató, egy tányér belőle olyan, mintha a nagymama konyhájának melege találkozna a nyári kert frissességével. Ma egy különleges tárkonyos karfiollevest készítünk panda csavarral. Kedves hallgatóink, ma egy olyan leves kerül a fazékba, amely egyszerre egyszerű és különleges, a karfiol lágy íze és a tárkony friss aromája tökéletes párost alkot. Zenóbia, kérlek mondd el a hozzávalókat.
3: Szükségünk lesz egy közepes karfiolra, 2 sárgarépára, 1 vörös hagymára, 2 gereszt fokhagymára, 2 deciliter tejfölre, 1 teáskanál szárított vagy egy marék friss tárkonyra, kevés citromlére, sóra, borsra, 2 evőkanál olajra. A hagymát apróra vágjuk és az olajon üvegesre pároljuk, hozzáadjuk a felkarikázott répát és a kisebb rózsákra szedett karfiolt. Ezután jöhet a leves lelke, a tárkony. A tárkony enyhén fűszeres, kissé ánizsos aromája teszi igazán különlegessé ezt az ételt. Felöntjük vízzel vagy alaplével, sózzuk, borsozzuk, majd addig főzzük, amíg a zöldségek megpuhulnak. A tejfölt kevés levessel simára keverjük, majd hozzáöntjük a fazékba, hogy a leves kellemesen krémes legyen.
2: Néhány csepp citromlé még jobban kiemeli a tárkony ízét, és már készen is van a mennyei leves. Most jön a titkos pandás ötlet. Pirítsunk aranybarnára néhány kocka füstölt sajtot vagy kenyérkockát, és tálaláskor szóljuk a leves tetejére. A ropogós falatok fantasztikusan kiegészítik a krémes levest. A tárkony évszázadok óta kedvelt fűszernövény, különösen Erdély és a magyar konyha egyik fontos alapanyaga. A karfiol a káposztafélék családjába tartozik, könnyen emészthető, sokféleképpen elkészíthető, és remekül átveszi a fűszerek ízét. A panda egyszer akkora fazék tárkonyos karfiollevest főzött, hogy 3 napig azt tette. A 3. tányér után is elégedette, mosolygott és azt mondta, a jó leves nem csak a gyomrot, hanem a lelket is felmelegíti.
3: Képzeljünk el egy esős nyári délutánt, az asztalon gőzölög egy tányér tárkonyos karfiolleves, a család körülüli az asztalt. És egy pillanatra mindenki otthon érzi magát, a legjobb receptek gyakran a legegyszerűbbek, mert nem csak alapanyagokból készülnek, hanem szeretetből is. Ez volt a Konyhai Kalandok pandacsavarral, ahol ma egy illatos, krémes, tárkonyos karfiollevest készítettünk, sok szeretettel és egy csipetnyi pandás varázslattal.
1: A Konyhai Kalandok pandacsavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Budapesten, Panda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295 adankó.com.
2: Ha a 90-es évekről beszélünk, szinte lehetetlen kihagyni a Hip Hop Boys nevét, kazetták, diszkók, házi bulik, nyári fesztiválok és slágerek, amelyeket ma is kívülről fújnak sokan. A Hip Hop Boys nem csupán egy zenekar volt, hanem egy korszak egyik meghatározó jelensége. Ma az ő történetük következik pandásan és nosztalgikusan. A Hip Hop Boys a 90-es évek elején alakult, amikor Magyarországon egyre népszerűbbé vált a modern popzene és a tánczene. A zenekar gyorsan kitűnt lendületes dalaival, fiatalos stílusával és energikus színpadi felvételeivel. A Hip Hop Boys rövid idő alatt az ország egyik legismertebb fiú csapata lett. Dalaik folyamatosan szóltak a rádiókban és a diszkókban, a fiatalok pedig kívülről énekelték a refrénjeket.
3: A legnagyobb slágerek, a legismertebb dalaik közé tartozik a Megbántottak, a Hegyekbe fönn, Nem az a fontos már, a Ragyogás és a Minden percben is. Ezek a dalok ma is gyakran felcsendülnek retro rendezvényeken és rádió műsorokban. A Hip Hop Boys zenéje tökéletesen visszaadta a 90-es évek hangulatát, a korszakot, amikor a magnókazetta volt a király és egy új album megjelenése igazi eseménynek számított.
2: A Hip Hop Boys dalai különösen rádióbarás slágerek voltak, dallamosak, könnyen megjegyezhetők és tele voltak érzelemmel. A zenekar az ország számos pontján koncertezett, rajongók ezrei követték őket, és sok fiatal számára ők jelentették a korszak egyik kedvenc együttesét. De miért szeretjük ma is őket? Mert a dalaik emlékeket idéznek, első szerelmeket, iskolai bulikat, nyári estéket és régi barátságokat. A Panda egyszer talált egy régi kazettát a rádió archívumában. A borítón ez állt: Hip Hop Boys, betette a magnóba. Néhány perc múlva már együtt dúdolta a refrént, majd mosolyogva ezt mondta: a jó dalok nem öregszenek meg, csak egyre több emléket gyűjtenek.
3: A magyar könnyűzene egyik legsikeresebb fiú csapata volt a 90-es években. Dalaik több mint 30 év elteltével is nosztalgiát ébresztenek a hallgatókban. Képzeljünk el egy nyári estét 1996-ban. Szól a magnó, barátok ülnek a Tiszaparton, valaki felhangosítja a zenét, és egyszer csak mindenki együtt énekli a refrént. Ez a zene igazi varázsa. A dalok néha többet őriznek, mint gondolnánk, megőrzik az érzéseket, az emlékeket és egy egész korszak hangulatát. A Hip Hop Boys pedig pontosan ezt adta egy egész generációnak. Ez volt a Zenetörténeti Morzsák itt a Tisza hangjában, ahol ma a legendás Hip Hop Boys történetében merültünk el egy kicsit nosztalgikusan, egy kicsit pandásan és nagyon zenésen. A jó zene soha nem megy ki a divatból.
1: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-21-22-955 adankó.com.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Austrotem, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, rommel.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1, határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: Ez volt a reklám.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Fonda Rádió. Hit music. Fonda Rádió.
2: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 5147.
3: Nagyon szép péntek reggelt kívánunk mindenkinek. Ma is visszarepülünk egy kicsit az idő.

0: időben, kedves hallgatóink, ismét megnyitjuk a Panda időkönyvét. Június 19-e tele van izgalmas eseményekkel, nagy felfedezésekkel, történelmi fordulatokkal és érdekes évfordulókkal. Utazzunk együtt a múltba, és nézzük meg.
1: Ma is visszarepülünk egy kicsit az időben. 1865. június 19-én érkezett meg a hír Texasba, hogy a rabszolgasság véget ért. Ez a nap ma az Egyesült Államokban a United ünnepe, amely a szabadság és az egyenlőség jelképe. Minden évben megemlékeznek róla koncertekkel, felvonulásokkal és közösségi programokkal.
0: 1978. június 19-én jelent meg először a világ legismertebb lusta macskája, Garfield. A lazányét imádó, hétfőket utáló kandor pillanatok alatt világsztár lett. Ma már könyvek, rajzfilmek és filmek főszereplője.
1: 1963-ban ezen a napon indult útjára Valentina Tereszkova történelmi küldetése. Ő lett a világ első női űrhajósa. Küldetése hatalmas mérföldkő volt az űrkutatás történetében.
0: 1623. június 19-én született Pascal, a híres francia matematikus, fizikus és feltaláló, akinek nevét ma is viseli a nyomás egyik mértékegysége.
1: 1990-ben ezen a napon zajlott a legendás olaszországi labdarúgó világbajnokság, az egész világ a futballra figyelt, a stadionok megteltek és új futballsztárok születtek.
0: Június 19-én az ENSZ által kijelölt nemzetközi emléknap is. A nap célja felhívni a figyelmet a háborúk és a konfliktusok áldozatainak védelmére.
1: Mindössze néhány nap választ el bennünket a nyári napfordulótól, ilyenkor a nappalok már szinte a leghosszabbak az évben, a természet pedig teljes pompájában virágzik.
0: A 19. században a vasút fejlődése teljesen megváltoztatta az emberek életét. Az utazások, amelyek korábban napokig vagy hetekig tartottak, sokkal gyorsabbá váltak. A Panda ma egy régi zsebórát talált a rádió egyik fiókjában. Megforgatta a kezében, és elképzelte, hány ember nézhette rajta az időt az elmúlt 100 évben. Hány találkozás, hány búcsú, hány örömteli pillanat. Aztán ezt mondta, az idő mindenki számára ugyanannyi, a különbség az, hogy hogyan töltjük meg emlékekkel.
1: Valahol ma valaki megvalósít egy régi álmot, valahol megszületik egy új ötlet, valahol pedig egy gyermek először mond ki egy szót, és lehet, hogy egyszer ezek a pillanatok is történelemmé válnak. A történelem nem csak a nagy eseményekről szól, hanem azokról a mindennapokról is, amelyeket emberek milliói élnek meg, és a mai napunk egyszer majd valakinek múltja lesz. Ez volt, ami történt évekkel ezelőtt ezen a napon, itt a Tisza hangjában.
2: Ennyi volt, ami történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
6: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
7: Mindannyiunkkal előfordult már, hogy nem jutott eszünkbe egy név, kerestük a szemüvegünket, miközben a fejünkön volt, vagy elfelejtettük, miért mentünk be egy szobába. De hol a határ az egyszerű feledékenység és a memória zavar között? Erről beszélgetünk ma a Szépség és Egészség percekben. Kedves hallgatóink, az emberi agy elképesztő számítógép. Naponta rengeteg információt dolgoz fel, neveket, arcokat, eseményeket, feladatokat.
8: A kisebb feledékenység az élet természetes része lehet, különösen akkor, ha fáradtak vagyunk, stresszes időszakot élünk át, vagy egyszerre túl sok mindenre figyelünk. Ilyenkor előfordulhat, hogy elfelejtünk egy telefonszámot, vagy egy találkozót. A memória egyik legjobb barátja a megfelelő alvás. Alvás közben az agy rendszerezi a nap során szerzett információkat, ezért olyan fontos a pihentető éjszakai alvás. A tartó stressz nem csak a hangulatunkra, hanem a memóriánkra is hatással lehet. Feszültség esetén nehezebben koncentrálunk, és könnyebben elfelejtünk dolgokat.
7: Az egészséges táplálkozás az agyműködés szempontjából is fontos. A megfelelő folyadékbevitel, a zöldségek, a gyümölcsök és a változatos étrend támogatják a szervezet működését. Az agyunknak is szüksége van edzésre, olvasás, keresztrejtvény, tanulás, új dolgok kipróbálása. Mindez segíthet frissen tartani a gondolkodást.
8: De mikor érdemes orvoshoz fordulni? Ha a memóriazavar rendszeressé válik, vagy a mindennapi életet is megnehezíti, érdemes szakemberhez fordulni, különösen akkor, ha a tünetek fokozatosan romlanak.
7: A panda egyszer fél órán át kereste a szemüvegét, akár én. Benézett minden szekrénybe, megnézte az asztalt, átkutatta a fiókokat, aztán észrevette, hogy végig a fején volt. A panda nevetett egy nagyot, és ezt mondta: nem baj, ha néha elfelejtünk valamit. A fontos dolgokat általában a szívünk úgyis megőrzi.
8: Képzeljünk el egy nagymamát, aki nem emlékszik, mit ebédelt tegnap, de pontosan fel tudja idézni gyermekkora kedvenc dalát. Az emlékeink különös módon élnek bennünk. Az agyunk csodálatos szerv, érdemes vigyázni rá pihenéssel, mozgással és odafigyeléssel. És ne feledjék, néha egy jó nevetés is kiváló memória frissítő. Ez volt a Szépség és Egészség percek itt a Tisza hangjában, ahol ma a feledékenységről és a memória működéséről beszélgettünk, egy kicsit tudományosan, egy kicsit pandásan és nagyon emberien.
6: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
3: Ma reggel a panda egy régi kulcsot talált a Tisza partján, nézegette, forgatta és azon gondolkodott, vajon milyen ajtót nyithatott egykor. Aztán rájött, minden nap egy új kulcs a kezünkben, rajtunk múlik, hogy milyen ajtót nyitunk ki vele. Nézzük, mit tartogatnak mára a csillagok. Kosok, ma egy váratlan lehetőség kopogtathat az életetek ajtaján. Ne feledjétek kinyitni, néha a legjobb dolgok váratlanul érkeznek. A szerencse gyakran azokhoz talál oda, akik nyitva hagyják az ajtót.
4: Bikák, ma különösen fontos lehet a belső egyensúly. Ne hagyjátok, hogy mások sietsége magával sodorjon. A lassan folyó patak is eléri a tengert.
3: Ígyrek, ma egy beszélgetés különösen fontos szerepet kaphat, egy mondat inspirálhat, megvigasztalhat vagy új irányt mutathat. A jó szó néha többet ér egy egész beszédnél.
4: Rákok, ma egy régi emlék váratlanul mosolyt csalhat az arcotokra, érdemes felhívni valakit, akire régóta gondoltok. A szép emlékek olyanok, mint a csillagok, mindig ott vannak.
3: Oroszlánok, ma könnyedén magatokra vonhatjátok a figyelmet, nem kell bizonyítani semmit, egyszerűen legyetek önmagatok. A napnak sem kell mondania, hogy ragyog.
4: Szüzek, ma egy kis rendrakás nem csak a környezetetekben, hanem a gondolataitokban is jót tehet. A tiszta tér gyakran tiszta gondolatokat is hoz. Néha egy kis rendrakás új energiát szabadít fel.
3: Mérlegek, ma különösen fogékonyak lehettek a szépségre. Egy virág, egy dallam vagy egy kedves mosoly bearanyozhatja a napotokat. A szépség nem ritka, csak észre kell venni.
4: Skorpiók, ma egy nehezebb helyzetben is megmutathatjátok, milyen erősek vagytok. Bízzatok magatokban, mert több van bennetek, mint gondoljátok. A legerősebb gyökereket nem látjuk a felszínen.
3: Nyilasok, ma valami

0: ami új élményt csábíthat benneteket, lehet ez egy utazás, egy új ötlet, vagy egy érdekes találkozás. A világ tele van felfedezésre váró csodákkal.
1: Bakok, ma végre láthatjátok egy korábbi erőfeszítés eredményét. Legyetek büszkék arra, amit elértetek. Minden nagy eredmény mögött sok apró lépés áll.
0: Vízöntők, ma egy váratlan gondolat értékes megoldást hozhat, legyen nálatok papír vagy telefon, nehogy elszálljon az ötlet, a legjobb ötletek nem kérnek időpontot.
1: Halak, ma a megérzéseitek különösen erősek lehetnek, figyeljetek arra, amit a szívetek súg, a lélek sokszor hamarabb tudja a választ, mint az ész.
0: A panda végül zsebre tette a régi kulcsot, nem azért, mert szüksége volt rá, hanem azért, hogy emlékeztesse, minden nap új lehetőségeket nyit meg előttünk. Ne azt keresd, melyik ajtó zárult be. Nézd meg, melyik nyílik ki előtted. Ez volt a horoszkóp pandás módra itt a Tisza hangjában. Legyen a péntekük tele jó hírekkel, szeretettel, vidám találkozásokkal és sok-sok mosollyal.
2: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet. Lépj biztosan a saját utadon.
3: Panda Rádió.
4: Hit music.
3: Panda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
6: Minden előadja, hogy az alterek fizessenek a fia által okozott kár. Az alterek vitatja a kár összegét. A bíróság megállapítja, hogy az okozott kár nagysága kisebb a felfeles által előterjesztett összegnél.
7: Tessék nekem határozottan és egyértelműen megmondani, köteles vagyok-e visszaadni a magnót.
8: Kérem, ecsetelje az ügyet.
7: Vőlegényem Zoltán körülbelül 3 hónappal ezelőtt megajándékozott egy Tesla 1600-as típusú magnetofonnal. Sok örömet okozott.
8: A magnó?
7: A magnó is, és a vőlegényem is. Most azonban összevesztem vele, és követeli a magnót.
8: Miért veszett össze magával?
7: Ez szerintem azért, hogy visszakövetelhesse a magnót. Oly boldogok voltunk, tervezgettük a jövőt, mely fényes perspektívával tárult elénk.
8: Csalódott ön Zoltánban?
7: Az nem kifejezés. Egy magnóért odadobni a boldogságot. Kérem, lássa be, ez abszurdum.
9: Az ajándékozás tulajdonképpen fölfogható csereszerződésnek, amelyben az ajándékozó fél az érték átadását, mint valamely korábban nyert, vagy remélt kegynek tárgyszerű viszonzását eszközli. Ha azonban az ajándékozás indikáló érzelmi kapcsolat megszűnt, illetve a hozzáfűzött remények szétfosztottak, vagy annak feltételezése jóhiszemű félreértésén alapul, az ajándékozó az értéket visszakövetelheti. Kétséges esetekben magán megegyezés alapján az ajándék rosszhiszemű, család kiprovokálásának bizonyított esetében pedig törvényesen.
8: Én csalódtam Terézben. Teréz azt állítja, hogy még most is szereti magát.
10: Szeret. Hát kérem, mondja meg, miért kell engem Baleknak nézni? Én visszakérem a magnót, és Isten áldjon. Nem vagyok rá kíváncsi.
8: Magad nem adott okot az összeveszésre? A szakításra?
7: Én? Hogy? Na, hogy adtam volna?
10: Jó vicc. Kérdezzék csak meg az orvost.
11: Folyóhó 25-én megjelent a rendelőmben K. Terézia vőlegényével, S. Zoltánnal, és hát kértek, hogy K. Terézia altestét, tehát eredetit állapítsam meg. K. Terézia alsó testén az ülőfelület bal oldalán musculus gluteus maximus locus sinister kékes lilás elszíneződésű enyhe patkó alakban elhelyezkedő, hát foltocskák sorát észleltem.

0: Tapasztalataim szerint az eféle nyomok harapástól eredeztethetőek. Hogy a harapás mondjuk emberi, hát ez minden kétséget kizárt, ez teljesen nyilvánvaló volt. Az, hogy férfi vagy hát női fogsortól származik, arra nézve én nem tudtam határozott, hát, hogy úgy mondjam, állást foglalni.
1: Ne haragudjon az indiszkrécióért, de a látleletben foglaltak megfelelnek a valóságnak. Ha úgy érzi a kérdés bántó, kérem ne feleljen.
2: A foltok már elmúltak.
1: De megvoltak.
2: Hát miért is tagadnám?
1: A vőlegényét nyilván a szóban forgó nyomok létrejöttének körülményei nyugtalanították.
2: Értem, hogy mire céloz. Higgy el, teljesen ártatlan vagyok.
1: Mégis, ön szerint mire alapozza a vőlegénye a rossz hiszemű feltételezést?
2: Tessék megkérdezni a körösztanyámat.
3: Jaj, jaj! Hallottam, mekkora bajba került a mi kis Tecaunk. Higgye el, teljesen ártatlan a dologban. Mondtam neki, Teca, add vissza a magnót, aztán föl is jut, le is jut. De jaj, a fiatalok között nincsen már harmónia, akkor meg nem ér itt semmit az egész. Én nagyon jól értem a megboldogult Lajosommal. Lajos! Gyere be!
1: Ha jól hallottam, mintha Lajost mondott volna. Hát ha megboldogult, akkor hogyan jöhet be?
3: A másod férjem, a másod Lajos. Lali különben a vasútnál dolgozott. Kicsit feledékeny. Vigyázz, vigyázz, a szegénykém. Ő az oka az egésznek.
1: Lajos, ezt ne haragudjon, nem értem.
3: No, én elmondom. Mindig elhagyja a protézisét. Így történt, hogy a konyhai hokkedlin felejtette. Gyűjt a tetus, beleült. Nagyon megnyomta a szegény alul. A protézis pedig eltörött.
1: Értem. Tehát ebből származott a bonyodalom, a félreértés.
3: Nem. Nincs semmi félreértés. Egyértelműen a terus a hibás a dologban.
1: De asszonyom, hiszen Terus jó hiszeműen ült rá Lajos bácsi protézisére.
3: Nézett volna körül, ezek a mai fiatalok mind ilyen szeleburgiok, meggondolatlanok.
1: Terusnak éppen elég kellemetlenséget okozott ez a kis baleset.
3: Ő ült rá, vagy én?
1: Hát ennyi volt mai jogi esetünk. Most pedig kérdezzük meg kedves stúdió vendégeinket, hogy nekik mi a véleményük. Első kedves vendégünk Pattanó Boglárka, tisztviselő.
4: Szerintem Terus hagyja ott Zoltánt. Aki ennyire nem bízik a mennyasszonyában, abból úgysem lesz jó férj. Lánynak lenni így is, azt hiszem, nagyon szép dolog. Várt lány, várat nyer, ahogy a mondás mondja. Itt vagyok például én is, de a magnót szerintem semmiféleképpen ne adja vissza, ha már olyan sok örömet tud okozni.
1: Második kedves vendégünk Bélási Géza, anyagmozgató.
5: Igaza van Zoltánnak. Az én mennyasszonyom fenekén ne legyen semmiféle már elnézést, harapás nyoma. Ha Zoltánnak volnék én, végigjárnám az ismerősöket, mint a királyfi, a hamupipőke vagy a hófe, hamupipőke cipellő sorát odailleszteném a látleletben szereplő nyomhoz. Biztosan stimmelne valamelyik személy beharapásához, ahogy oda beharapott. És akkor ugye már nincs tovább mese. Elnézést.
1: Végül következzék utolsó kedves stúdió vendégünk, Trencskó Ernő, nyugdíjas.
6: Szerintem Terősnek meg kell fizetni a fogsort. Ő ült rá, ő a felelős. Mit gondolnak ezek a mai fiatalok? Felelőtlenül törnek, zúznak. Gondoljunk a szegény nyugdíjasokra. Mi jogon írja elő Terős Lajos bácsinak, hogy ezentúl csak pépeset tegyen?
1: Nagyon köszönöm Trencskó Ernő értékes hozzászólását. Most pedig hallgassuk meg néhány kedves levélírónk véleményét erről a rendkívül bonyolult ügyről.
7: Itt van mindjárt az első levél Budapestről. Műfogsorok készítését és javítását vállalom soron kívül is. Poszogó Ede, fogsor kisiparos a lakosság szolgálatában. Második levelünket Böde Ödön kedves nézőnk írta Alsó Szölnökről, és így szól. Zoltán, vigyázat! Terus összebeszélt a körösztanyjával, hogy kenje a dolgot Lajos bácsi protézisére. Én ismerem az életet, háromszor váltam. És végül még egy az ügy lényegére tapintó hozzá.

0: szólás 7 pettyes katicától felső mocsoládról. A Tesla 1600-as Magnóhoz hol kapható gubigörgő?
1: Megköszönöm kedves stúdió vendégeink és nézőink őszinte, lényegre törő véleményét. Végül ismét dr. Jogerős Pál kandidátushoz fordulok. Mi a jogemberének a véleménye erről az esetről?
2: Hát akkor foglaljuk össze az esetet. Zoltán tehát lemondott az ajándék tárgyát képező objektum, ez esetünkben a Magnó birtokjogáról, és ennek Teréz vált kirekesztőleges birtokosává. No már most, Teréz nem rossz hiszeműen ült rá Lajos bácsi protézisére. Viszont Zoltán sem jó hiszemű, amikor az ajándékozást indikáló érzelmi kapcsolat megszűnését feltételezi. Ezzel szemben Lajos bácsi viselkedett meggondolatlanul, amikor a Hokkedlin felejtette a protézisét, és éppen ezért a körösztanya kártérítés követelése nem jogszerű. Következésképpen én azt tanácsolom neki, hogy ne forduljon a bírósághoz, mert nagyon pórul járhat. A bíróság esetleg Lajos bácsit kötelezheti kártérítése. 8 napon túl gyógyuló, könnyű testi sértést okozó, valamint Teréz személyiségéhez fűződő, jogi sérelmére elkövetett, nem anyagi jellegű károkozás miatt.
1: Köszönöm szépen. És most befejezésül nézzünk egy olyan esetet, amely sokakat érint, nagyon sok emberi és nagyon sok jogi problémát vet föl. Várjuk majd véleményüket, levelüket, amelyeket remélem továbbra is eljuttatnak hozzánk. És akkor most nézzük a példát.
3: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Hit My Station, Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
2: Tiszai Pillanatok. A Tiszai Pillanatok támogatója a Tisza Tangó Hajózási Vállalat, ahol minden hajóút új élményt kínál a Tisza szerelmeseinek. Kedves hallgatóink, ha szeretik a természetet, ha szeretik a Tiszát, és ha szeretnének egy igazán különleges nyári estét eltölteni a vízen, akkor ezt a programot önöknek ajánljuk. Június 21-én vasárnap este 6 órakor sétahajózás indul a Magyar-Kanizsai Tisza szakaszon. Az indulás helye a Tiszai Tangó Potisje kikötő. A hajóút során a Tisza 148. folyam kilométerétől egészen az egykori Martonosi kompátjáróig hajózhatnak. Útközben elhaladunk a jól ismert Majom-sziget mellett is, majd visszafelé a Tisza egyik legszebb arcát láthatjuk, a naplementét, amikor az ég aranyszínűre változik. A víz tükrében pedig különleges fények táncolnak. A hajózás időtartama körülbelül másfél óra. Egy olyan élmény, amelyet érdemes átélni C-saláddal, barátokkal, vagy akár kettesben is. Helyfoglalás és további információ. 062 872 975 8. Még egyszer 062 872 975 8. Egy gondolat a végére. A Tisza minden nap más arcát mutatja, de a legszebb történeteit azoknak meséli el, akik időt szánnak arra, hogy megálljanak és figyeljenek rá. Ez volt a Tiszai Pillanatok. A rovat támogatója a Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Panda Rádió, FM 103,5. Mindannyiunk hangja.
1: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar-Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72 590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
1: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendyelovo.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigipsz, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.
3: Ez volt a reklám.
4: Let's do it. I love all the music. The music's awesome.
5: Honda Rádió.
6: Hit music.
7: Hit music.
8: Hit music.
9: Give it up.
5: Honda Rádió.
0: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a magyar kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
10: Ma ismét túracipőt húzunk, hátizsákot veszünk a vállunkra, és elindulunk Szerbia egyik legszebb hegyvidéki tájára. Úti célunk a Crni Vrh, vagyis a fekete csúcs, ahol a természet, a friss hegyi levegő és a lenyűgöző panoráma már találkozik. Kedves hallgatóink, ma egy olyan helyre látogatunk, ahol a város zaját felváltja, a szél suttogása és a madarak érnek-e. A Crni Vrh név több szerbiai hegycsúcsot is jelölt, de mindegyik közös tulajdonsága a gyönyörű természet és a fantasztikus kilátás.
11: A hegység magyarul egyszerűen annyit jelent, fekete csúcs nevét a sűrű erdőkről és a távolból sötétnek tűnő hegyoldalakról kapta. Crni Vrh környékén számos turistaút található, akár kezdő túrázók, akár gyaloglott természetjárók érkeznek, mindenki talál magának megfelelő útvonalat. A csúcsra érve a látvány minden lépésért kárpótol, hegyek, völgyek, erdők, távoli falvak, és az a különleges érzés, hogy egy pillanatra a világ tetején állunk.
10: A környék gazdag növény- és állatvilágnak ad otthon, tavasszal és nyáron vadvirágok színesítik a réteket, az erdőkben pedig őzek, mókusok és számos madárfaj él. A hegyek egyik legnagyobb ajándéka a tiszta levegő, már néhány óra a természetben is feltöltheti az embert energiával. A Crni Vrh különlegesen népszerű a természetes fordulósok közében, napfeltekkor és naplementekkor a táj szinten mesebelinek tűnik. A panda természetesen ma is velünk tartott, amikor felért a csúcsra, leült egy sziklára, és hosszan nézte a tájat. Aztán mélyet sóhajtott, és ezt mondta: a hegyek nem beszélnek, mégis rengeteget tanítanak.
11: A hegyvidéki területeken nyáron gyakran néhány fokkal hűvösebb az idő, mint az alföldi városokban, ezért sokan választják a hegyeket nyári kirándulás célpontjául. Képzeljünk el egy kora reggelt a hegytetőn, a nap első sugarai áttörnek a fák között, a völgyet még köd borítja, és egy pillanatra úgy tűnik, mint a felhők fölött állnánk. A természet egyik legnagyobb ajándéka, hogy emlékeztet bennünket arra, milyen szépség vesz körül minket, és néha elég egy hegytető, egy mély levegő, és egy kis csend ahhoz, hogy új erőre kapjunk. Ez volt az Utazzunk Együtt, ahol ma a csodálatos Czernowry világában kalandoztunk, egy kicsit pandásan, egy kicsit hegyvidékiesen, és nagyon természetközelien. A következő utazásunkon is tartsanak velünk, itt a Tisza hangjában.
0: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
7: Van egy örök divatkérdés, amely generációk óta foglalkoztat mindenkit: harisnya vagy combfix. Mindkettő elegáns nőírás és praktikus lehet, mégis teljesen más érzést és megjelenést nyújt. Ma ennek a divatos párharcnak járunk utána. Kedves hallgatóim, vannak ruhadarabok, amelyek szinte láthatatlanok, mégis sokat számítanak, ilyen a harisnya és a combfix is.
8: A harisnya évszázadok óta része az öltözködésnek, a modern változatok a 20. században váltak igazán népszerűvé, elegáns eseményeken ma is sokan választják. A combfix különlegessége, hogy nincs derék része, szilikon csíkoknak köszönhetően a combon marad. Sokan kényelmesebbnek érzik, különösen melegebb időben. De mikor jobb a harisnya?
7: A hagyományos harisnya gyakran praktikusabb, hosszabb viselet esetén biztonságosan tart, nem csúszik el, és sokfelé vastagságban kapható. Nyári alkalmakra vagy elegáns ruhákhoz sokan szívesen választják. Könnyedebb érzést adhat, és különösen kedvelt ünnepi eseményeken. A tesztírnyű árnyalatok természetes hatást keltenek, a fekete változatot pedig klasszikusan elegánsak is.
8: A divat szakértők szerint nincs egyetlen tökéletes választás, a legfontosabb, hogy abban érezzük jól magunkat, amit viselünk.
7: A panda egyszer egy elegáns divat bemutatóra kapott meghívást, sokáig gondolkodott, hogy harisnya vagy combfix legyen-e a nyerő. Végül rájött, hogy a legfontosabb nem az, hanem az, hogy magabiztosan lépjen be az ajtón, és ezt mondta, a legszebb kiegészítő mindig az önbizalom.
8: Egy elegáns ruha, egy szép cipő, egy kedvenc parfüm, néha ennyi is elég ahhoz, hogy különlegesnek érezzük magunkat. A divat nem arról szól, hogy másoknak megfeleljünk, hanem arról, hogy jól érezzük magunkat a saját bőrünkben. És legyen szó harisnyáról vagy combfixről, a legfontosabb mindig a kényelem és az önazonosság. Ez volt a divatpercek itt a Tisza hangjában, ahol ma a combfix és a harisnya világában kalandoztunk egy kicsit elegánsan, egy kicsit pandásan és nagyon stílusosan.
6: A divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, a Trikolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelőanyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Trikolor. Egy bolt, sok megoldás.
3: Egy nagyobb eső után sokan fedeznek fel nedves foltokat a kémény körül a padláson, vagy akár a mennyezeten. A beázó kémény nem csak bosszantó, hanem hosszabb távon komoly károkat is okozhat. Ma megnézzük, miért ázik be a kémény, és hogyan lehet orvosolni a problémát. Kedves hallgatóink, a kémény az egyik legjobban igénybe vett része a háznak. Egész évben ki van téve az esőnek, a hónak, a fagynak és a napsütésnek. De miért ázhat be a kémény?
4: Az egyik leggyakoribb ok a sérült bádogozás. Ez az a rész, ahol a kémény találkozik a tetővel. Ha itt rés keletkezik, az esővíz könnyen utat találhat. A régi kéményeknél gyakran megrepedezik a habarcs, a víz bejut a hajszárepedésekbe, majd télen a fagy tovább növelheti a károkat. Sok problémát megelőzhet egy megfelelő kémény sapka. Ez segíthet megakadályozni, hogy az eső közvetlenül a kéménybe jusson.
3: De mielőtt javítanánk, fontos pontosan megállapítani, honnan érkezik a nedvesség. Nem minden folt jelenti ugyanazt a problémát. Lehetséges javítások. A javítás lehet fugajavítás, újravakolás, bádogozás cseréje, kéménysapka felszerelése és vízlepergető bevonat alkalmazása. De miért fontos a gyors beavatkozás? A nedvesség hosszú távon károsíthatja a falazatot, a penészedéshez és nagyobb szerkezeti problémákhoz is vezethet. De mikor érdemes javítani?
4: A legjobb száraz, csapadékmentes időben elvégezni a javításokat, így a felületek megfelelően kiszáradhatnak.
3: A panda egyszer észrevettem, hogy eső után nedves a padlás egyik sarka. Először azt hittem, hogy a felhők költöztek be. Aztán kiderült, hogy a kémény körül engedi be a vizet a tető. A javítás után pedig elégedetten kijelentette. A kis hibákat érdemes időben kijavítani, mert később nagy gondok lehetnek belőle.
4: Egy ház olyan, mint egy család. Ha figyelünk rá, hosszú évtizedekig szolgál bennünket. Néha egy apró javítás többet ér, mint egy későbbi nagy felújítás. A gondoskodás nem csak az embereknek jár, az otthonunknak is. És ha vigyázunk rá, ő is vigyáz ránk. Ez volt a Színes Percek itt a Tisza hangjában, ahol ma a beázó kémények világába kalandoztunk egy kicsit barkácsolósan és egy kicsit pandásan, és nagyon hasznosan.
2: A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Trikolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor. Alapoktól a befejezésig.
0: Panda Rádió. Panda Rádió.
5: A biztosítási percek támogatója a DD Orr biztosító, mert a biztonság nem csak az otthonunkban, hanem az utakon is fontos szerepet játszik. Ma az autó biztosításáról beszélgetünk. Sokan úgy gondolnak a biztosításra, mint egy kötelező kiadásra, pedig valójában a nyugalomról, a biztonságról és az előrelátásról szól. Amikor autóba ülünk, soha nem tudhatjuk pontosan, mit hoz a következő kilométer. Egy figyelmetlen pillanat, egy kisebb koccanás, egy parkolóban történt sérülés, vagy akár egy komolyabb baleset is jelentős anyagi terhet jelenthet. Éppen ezért fontos, hogy járművünk megfelelő biztosítással rendelkezzen. A kötelező biztosítás nem csak jogszabályi előírás, hanem védelmet is jelent a közlekedés többi résztvevője számára. Sokan emellett kaszkó biztosítást is választanak. Ez segítséget jelenthet olyan helyzetekben, amikor viharkár, jégeső, rongálás vagy akár lopás okoz kárt a járműben. Az utóbbi években egyre gyakrabban tapasztalunk heves viharokat. Erős szél, jégeső vagy kidőlő faágak is komoly károkat okozhatnak egy autóban. Az autó ma már sok család számára nélkülözhetetlen. Munkába járunk vele, bevásárolunk, utazunk, és a mindennapjaink fontos része lett. Ezért érdemes időben gondoskodni arról, hogy váratlan helyzetekben sem maradjunk segítség nélkül. Egy kis gondolat a végére. A biztosítás nem azért fontos, mert bajra számítunk, hanem azért, mert szeretnénk felkészülten fogadni az élet váratlan fordulatait. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító, ahol tudják, hogy a biztonság nem a baleset után kezdődik, hanem jóval előtte. DDOR biztosító. A nyugodtabb holnapért, a biztonságosabb utakért, és azért, hogy minden utazás jó érzéssel érjen véget. Panda Rádió, FM 103,5 mindannyiunk hangja.
2: És már véget is ér, egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: A legjobbat a legjobb helyről, Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
3: Az év végéig újabb nyugdíjemelés várható Szerbiában. Emellett pedig egy átfogó intézkedés csomaggal is készül a kormány az idősek támogatására, jelentette be Reja Ognjanovic, a Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alap igazgatója egy pozsoreváci nyugdíjas fórumon. Emlékeztetett arra, hogy a nyugdíjak tavaly összesen 24,4%-kal emelkedtek, és közölte, hogy Alekszandár Vucic államfő június 27-én ismerteti a nyugdíjasoknak szánt új támogatási csomagot. Elmondása szerint az intézkedések nem csak pénzügyi segítséget tartalmaznak majd, hanem egyebek mellett a gyógyszerköltségek csökkentését és további kedvezményeket is az idősebb polgárok számára. A PIO alapigazgatója kiemelte, hogy az intézmény évek óta külön programokkal támogatja a nyugdíjasokat. Idén 1,6 milliárd dinárt különítettek el a nyugdíjasok életminőségének javítására, aminek köszönhetően több mint 22 ezer idős ember vehetett részt gyógyfürdői rehabilitáción, valamint több mint 115 ezer szolidáris segélycsomagot osztottak ki. Péntektől a korábbi 20% helyett már csak 10%-kal csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját Szerbiában, a jövő héten pedig teljesen visszaállhat a korábbi adószint, jelentette be Alekszandár Vucic államfő. Továbbá közölte, a jövedéki adó részleges visszaállításával az államháztartás terheit kívánják csökkenteni, és közben a kőolaj világpiaci árcsökkenése miatt a hazai kutakon az intézkedés ellenére sem várható drágulás. A Nemzetközi Energiai Ügynökség előrejelzése szerint 2026-ban a globális kínálat napi 3,9 millió hordóval csökkenhet, majd 2027-re ismét növekedési pályára állhat. Szakértők ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy az olajára továbbra is a korábbi válság előtti szint felett van, és a szállítási láncok normalizálódása időt igényel, összegzi a 021.rs. A jegybankok kamatpolitikája, a gazdasági növekedés és a tőkepiac alakulása egyaránt befolyásolja a lakosság befektetési döntéseit. Már Szerbiában az ingatlanárak emelkedése már nem olyan ütemű, mint az elmúlt években, számottevő árcsökkenésre egyenlőre nem lehet számítani. Az ingatlan továbbra is a befektetők első számú választása. A Köztársasági Földmérő Intézet adatai szerint az ingatlanpiac 2025-ben is növekedett, a forgalom összértéke pedig rekordszinten 8,1 milliárd eurót ért el. A megelőző évben több mint 35 ezer lakás épült fel Szerbiában, ami az elmúlt évtized legmagasabb értéke. A szakértők egyetértenek abban, hogy a lakóingatlanok iránti kereslet továbbra is erős, és jelenleg semmi sem utal arra, hogy a befektetői érdeklődés a közeljövőben jelentősen visszaesne. Szerbiát felvették azon harmadik országok listájára, amelyek esetében a házi állatok, kutyák, macskák és mennyétfélék nem kereskedelmi célú utazása során az Európai Unió tagállamaiba történő belépéskor többé nincs szükség veszettség elleni szerológiai vizsgálatra, közölte a mezőgazdasági minisztérium. Hangsúlyozták, hogy ez a döntés jelentős elismerést jelent Szerbia állategészségügyi rendszerének, és hozzájárul a házi állatokkal való utazás egyszerűsítéséhez és felgyorsításához az Európai Unió országaiba. A szerb állampolgárok számára ez egyszerűbb utazás tervezési, rövidebb adminisztratív eljárásokat és alacsonyabb költségeket jelent, mivel többé nem lesz szükség további laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére az Európai Unió tagállamokba történő belépéskor, áll a közleményben. Dragan Glamocsék mezőgazdasági miniszter szerint az Európai Unió döntése, hogy Szerbiát felveszi azon országok listájára, amelyek esetében többé nem szükséges a veszettség elleni szerológiai vizsgálat, jelentős visszaigazolása a hazai állategészségügyi rendszer minőségének és hatékonyságának.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A mai napon száraz útviszonyokra számíthatunk, legfeljebb egy-egy frissítő zápor, zivatar fordulhat elő, amelyek környezetében vizessé, csúszósá válhatnak az utak. Nem lesz jelentős a légmozgás, csak zápor-zivatar környezetében lehetnek erős viharos lökések, amelyek lecsökkenthetik a járművek menet stabilitását. A napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
3: A mai napon napos meleg idő várható, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. A hétvégére magasabbra kúszik a hőmérő higanyszála, szombaton 32, vasárnap azonban akár 34 fokot

kritikus panaszok. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.
4: Ez volt a reklám.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Ausztrotel, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigipsz, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Az év végéig újabb nyugdíjemelés várható Szerbiában. Emellett pedig egy átfogó intézkedés csomaggal is készül a kormány az idősek támogatására, jelentette be Reja Ognjanovic, a Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alap igazgatója egy pozsoreváci nyugdíjas fórumon. Emlékeztetett arra, hogy a nyugdíjak tavaly összesen 24,4%-kal emelkedtek, és közölte, hogy Alekszandár Vucic államfő június 27-én ismerteti a nyugdíjasoknak szánt új támogatási csomagot. Elmondása szerint az intézkedések nem csak pénzügyi segítséget tartalmaznak majd, hanem egyebek mellett a gyógyszerköltségek csökkentését és további kedvezményeket is az idősebb polgárok számára. A PIO alapigazgatója kiemelte, hogy az intézmény évek óta külön programokkal támogatja a nyugdíjasokat. Idén 1,6 milliárd dinárt különítettek el a nyugdíjasok életminőségének javítására, aminek köszönhetően több mint 22 ezer idős ember vehetett részt gyógyfürdői rehabilitáción, valamint több mint 115 ezer szolidáris segélycsomagot osztottak ki. Péntektől a korábbi 20% helyett már csak 10%-kal csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját Szerbiában. A jövő héten pedig teljesen visszaállhat a korábbi adószint, jelentette be Alekszandár Vucic államfő. Továbbá közölte, a jövedéki adó részleges visszaállításával az államháztartás terheit kívánják csökkenteni, és közben a kőolaj világpiaci árcsökkenése miatt a hazai kutakon az intézkedés ellenére sem várható drágulás. A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint 2026-ban a globális kínálat napi 3,9 millió hordóval csökkenhet, majd 2027-re ismét növekedési pályára állhat. Szakértők ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy az olajára továbbra is a korábbi válság előtti szint felett van, és a szállítási láncok normalizálódása időt igényel, összegzi a 021.rs. A jegybankok kamatpolitikája, a gazdasági növekedés és a tőkepiac alakulása egyaránt befolyásolja a lakosság befektetési döntéseit. Már Szerbiában az ingatlanárak emelkedése már nem olyan ütemű, mint az elmúlt években, számottevő árcsökkenésre egyenlőre nem lehet számítani. Az ingatlan továbbra is a befektetők első számú választása. A Köztársasági Földmérő Intézet adatai szerint az ingatlanpiac 2025-ben is növekedett, a forgalom összértéke pedig rekordszinten 8,1 milliárd eurót ért el. A megelőző évben több mint 35 ezer lakás épült fel Szerbiában, ami az elmúlt évtized legmagasabb értéke. A szakértők egyetértenek abban, hogy a lakóingatlanok iránti kereslet továbbra is erős, és jelenleg semmi sem utal arra, hogy a befektetői érdeklődés a közeljövőben jelentősen visszaesne. Szerbiát felvették azon harmadik országok listájára, amelyek esetében a házi állatok, kutyák, macskák és menyétfélék nem kereskedelmi célú utazása során az Európai Unió tagállamaiba történő belépéskor többé nincs szükség veszettség elleni szerológiai vizsgálatra, közölte a mezőgazdasági minisztérium. Hangsúlyozták, hogy ez a döntés jelentős elismerést jelent Szerbia állategészségügyi rendszerének, és hozzájárul a házi állatokkal való utazás egyszerűsítéséhez és felgyorsításához az Európai Unió országaiba. A szerb állampolgárok számára ez egyszerűbb utazás tervezési, rövidebb adminisztratív eljárásokat és alacsonyabb költségeket jelent, mivel többé nem lesz szükség további laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére az Európai Unió tagállamokba történő belépéskor, áll a közleményben. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter szerint az Európai Unió döntése, hogy Szerbiát felveszi azon országok listájára, amelyek esetében többé nem szükséges a veszettség elleni szerológiai vizsgálat, jelentős visszaigazolása a hazai állategészségügyi rendszer minőségének és hatékonyságának.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon száraz útviszonyokra számíthatunk, legfeljebb egy-egy frissítő zápor, zivatar fordulhat elő, amelyek környezetében vizessé, csúszósá válhatnak az utak. Nem lesz jelentős a légmozgás, csak zápor-zivatar környezetében lehetnek erős viharos lökések, amelyek lecsökkenthetik a járművek menet stabilitását. A napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon napos meleg idő várható, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. A hétvégére magasabbra kúszik a hőmérő higanyszála, szombaton 32, vasárnap azonban akár 34 fokot is mérhetünk. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 172, Zentánál 246 cm magas. A mai napon is frontmentes időre számíthatunk, de a fokozódó kánikula egyre inkább megterheli a szervezetünket. A legmelegebb órákban bágyattabbak, tompábbak lehetünk, és megnövekedhet a reakcióidő. A szelesebb tájakon fejfájás, migrén, ingerlékenység, illetve nyugtalanság jelentkezhet. A sok napsütés jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. A záporok, zivatarok frissítőek lehetnek, de környezetükben felerősödhetnek az aszmatikus panaszok. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: kibontana. Fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: a legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
3: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel.
4: Ez volt a

tunel ka nebesima. Na tankoj gazi jutro.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben Ausztrotem, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.

a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv

Texas. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Júniusi kínálatunkkal Zentai Rommelüzletben Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, USB lapok 9 mm-es 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigipsz gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Az év végéig újabb nyugdíjemelés várható Szerbiában. Emellett pedig egy átfogó intézkedés csomaggal is készül a kormány az idősek támogatására, jelentette be Reja Ognjanovics, a Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alap igazgatója egy pozsoreváci nyugdíjas fórumon. Emlékeztetett arra, hogy a nyugdíjak tavaly összesen 24,4%-kal emelkedtek, és közölte, hogy Alekszandár Vucic államfő június 27-én ismerteti a nyugdíjasoknak szánt új támogatási csomagot. Elmondása szerint az intézkedések nem csak pénzügyi segítséget tartalmaznak majd, hanem egyebek mellett a gyógyszerköltségek csökkentését és további kedvezményeket is az idősebb polgárok számára. A PIO alapigazgatója kiemelte, hogy az intézmény évek óta külön programokkal támogatja a nyugdíjasokat. Idén 1,6 milliárd dinárt különítettek el a nyugdíjasok életminőségének javítására, aminek köszönhetően több mint 22 ezer idős ember vehetett részt gyógyfürdői rehabilitáción, valamint több mint 115 ezer szolidáris segélycsomagot osztottak ki. Péntektől a korábbi 20% helyett már csak 10%-kal csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját Szerbiában. A jövő héten pedig teljesen visszaállhat a korábbi adószint, jelentette be Alekszandár Vucic államfő. Továbbá közölte, a jövedéki adó részleges visszaállításával az államháztartás terheit kívánják csökkenteni, és közben a kőolaj világpiaci árcsökkenése miatt a hazai kutakon az intézkedés ellenére sem várható drágulás. A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint 2026-ban a globális kínálat napi 3,9 millió hordóval csökkenhet, majd 2027-re ismét növekedési pályára állhat. Szakértők ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy az olajára továbbra is a korábbi válság előtti szint felett van, és a szállítási láncok normalizálódása időt igényel, összegzi a 021.rs. A jegybankok kamatpolitikája, a gazdasági növekedés és a tőkepiac alakulása egyaránt befolyásolja a lakosság befektetési döntéseit. Már Szerbiában az ingatlanárak emelkedése már nem olyan ütemű, mint az elmúlt években, számottevő árcsökkenésre egyenlőre nem lehet számítani. Az ingatlan továbbra is a befektetők első számú választása. A Köztársasági Földmérő Intézet adatai szerint az ingatlanpiac 2025-ben is növekedett, a forgalom összértéke pedig rekordszinten 8,1 milliárd eurót ért el. A megelőző évben több mint 35 ezer lakás épült fel Szerbiában, ami az elmúlt évtized legmagasabb értéke. A szakértők egyetértenek abban, hogy a lakóingatlanok iránti kereslet továbbra is erős, és jelenleg semmi sem utal arra, hogy a befektetői érdeklődés a közeljövőben jelentősen visszaesne. Szerbiát felvették azon harmadik országok listájára, amelyek esetében a házi állatok, kutyák, macskák és menyétfélék nem kereskedelmi célú utazása során az Európai Unió tagállamaiba történő belépéskor többé nincs szükség veszettség elleni szerológiai vizsgálatra, közölte a mezőgazdasági minisztérium. Hangsúlyozták, hogy ez a döntés jelentős elismerést jelent Szerbia állategészségügyi rendszerének, és hozzájárul a házi állatokkal való utazás egyszerűsítéséhez és felgyorsításához az Európai Unió országaiba. A szerb állampolgárok számára ez egyszerűbb utazás tervezési, rövidebb adminisztratív eljárásokat és alacsonyabb költségeket jelent, mivel többé nem lesz szükség további laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére az Európai Unió tagállamokba történő belépéskor, áll a közleményben. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter szerint az Európai Unió döntése, hogy Szerbiát felveszi azon országok listájára, amelyek esetében többé nem szükséges a veszettség elleni szerológiai vizsgálat, jelentős visszaigazolása a hazai állategészségügyi rendszer minőségének és hatékonyságának.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon száraz útviszonyokra számíthatunk, legfeljebb egy-egy frissítő zápor, zivatar fordulhat elő, amelyek környezetében vizessé, csúszósá válhatnak az utak. Nem lesz jelentős a légmozgás, csak zápor-zivatar környezetében lehetnek erős viharos lökések, amelyek lecsökkenthetik a járművek menetstabilitását. A napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon napos meleg idő várható, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. A hétvégére magasabbra kúszik a hőmérő higanyszála, szombaton 32, vasárnap azonban akár 34 fokot is mérhetünk. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 172, Zentánál 246 cm magas. A mai napon is frontmentes időre számíthatunk, de a fokozódó kánikula egyre inkább megterheli a szervezetünket. A legmelegebb órákban vágyattabbak, tompábbak lehetünk, és megnövekedhet a reakcióidő. A szelesebb tájakon fejfájás, migrén, ingerlékenység, illetve nyugtalanság jelentkezhet. A sok napsütés jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. A záporok, zivatarok frissítőek lehetnek, de környezetükben felerősödhetnek az aszmatikus panaszok. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz SD Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Ausztroterm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.
2: Ez volt a

0: Music Sauce. Rádió.
1: Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Thank you.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
3: Capriolo.com.
2: Capriolo bicikl donosi radost svima.
3: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
4: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
5: Ez volt a reklám.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. OSB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigipsz, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk studije, odaberite svoj mundial paket i poklon TV. stcable.tv.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Az év végéig újabb nyugdíjemelés várható Szerbiában. Emellett pedig egy átfogó intézkedés csomaggal is készül a kormány az idősek támogatására, jelentette be Reja Ognjanovics, a Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alap igazgatója egy pozsoreváci nyugdíjas fórumon. Emlékeztetett arra, hogy a nyugdíjak tavaly összesen 24,4%-kal emelkedtek, és közölte, hogy Alekszandár Vucic államfő június 27-én ismerteti a nyugdíjasoknak szánt új támogatási csomagot. Elmondása szerint az intézkedések nem csak pénzügyi segítséget tartalmaznak majd, hanem egyebek mellett a gyógyszerköltségek csökkentését és további kedvezményeket is az idősebb polgárok számára. A PIO alapigazgatója kiemelte, hogy az intézmény évek óta külön programokkal támogatja a nyugdíjasokat. Idén 1,6 milliárd dinárt különítettek el a nyugdíjasok életminőségének javítására, aminek köszönhetően több mint 22 ezer idős ember vehetett részt gyógyfürdői rehabilitáción, valamint több mint 115 ezer szolidáris segélycsomagot osztottak ki. Péntektől a korábbi 20% helyett már csak 10%-kal csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját Szerbiában. A jövő héten pedig teljesen visszaállhat a korábbi adószint, jelentette be Alekszandár Vucic államfő. Továbbá közölte a jövedéki adó részleges visszaállításával az államháztartás terheit kívánják csökkenteni, és közben a kőolaj világpiaci árcsökkenése miatt a hazai kutakon az intézkedés ellenére sem várható drágulás. A Nemzetközi Energiaügyi Ügynökség előrejelzése szerint 2026-ban a globális kínálat napi 3,9 millió hordóval csökkenhet, majd 2027-re ismét növekedési pályára állhat. Szakértők ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy az olajára továbbra is a korábbi válság előtti szint felett van, és a szállítási láncok normalizálódása időt igényel, összegzi a 021.rs. A jegybankok kamatpolitikája, a gazdasági növekedés és a tőkepiac alakulása egyaránt befolyásolja a lakosság befektetési döntéseit. Már Szerbiában az ingatlanárak emelkedése már nem olyan ütemű, mint az elmúlt években, számottevő árcsökkenésre egyenlőre nem lehet számítani. Az ingatlan továbbra is a befektetők első számú választása. A Köztársasági Földmérő Intézet adatai szerint az ingatlanpiac 2025-ben is növekedett, a forgalom összértéke pedig rekordszinten 8,1 milliárd eurót ért el. A megelőző évben több mint 35 ezer lakás épült fel Szerbiában, ami az elmúlt évtized legmagasabb értéke. A szakértők egyetértenek abban, hogy a lakóingatlanok iránti kereslet továbbra is erős, és jelenleg semmi sem utal arra, hogy a befektetői érdeklődés a közeljövőben jelentősen visszaesne. Szerbiát felvették azon harmadik országok listájára, amelyek esetében a házi állatok, kutyák, macskák és menyétfélék nem kereskedelmi célú utazása során az Európai Unió tagállamaiba történő belépéskor többé nincs szükség veszettség elleni szerológiai vizsgálatra, közölte a mezőgazdasági minisztérium. Hangsúlyozták, hogy ez a döntés jelentős elismerést jelent Szerbia állategészségügyi rendszerének, és hozzájárul a házi állatokkal való utazás egyszerűsítéséhez és felgyorsításához az Európai Unió országaiba. A szerb állampolgárok számára ez egyszerűbb utazás tervezési, rövidebb adminisztratív eljárásokat és alacsonyabb költségeket jelent, mivel többé nem lesz szükség további laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére az Európai Unió tagállamokba történő belépéskor, áll a közleményben. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter szerint az Európai Unió döntése, hogy Szerbiát felveszi azon országok listájára, amelyek esetében többé nem szükséges a veszettség elleni szerológiai vizsgálat, jelentős visszaigazolása a hazai állategészségügyi rendszer minőségének és hatékonyságának.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: A mai napon száraz útviszonyokra számíthatunk, legfeljebb egy-egy frissítő zápor, zivatar fordulhat elő, amelyek környezetében vizessé, csúszósá válhatnak az utak. Nem lesz jelentős a légmozgás, csak zápor-zivatar környezetében lehetnek erős viharos lökések, amelyek lecsökkenthetik a járművek menetstabilitását. A napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos meleg idő várható, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. A hétvégére magasabbra kúszik a hőmérő higanyszála, szombaton 32, vasárnap azonban akár 34 fokot is mérhetünk. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 172, Zentánál 246 cm magas. A mai napon is frontmentes időre számíthatunk, de a fokozódó kánikula egyre inkább megterheli a szervezetünket. A legmelegebb órákban vágyattabbak, tompábbak lehetünk, és megnövekedhet a reakcióidő. A szelesebb tájakon fejfájás, migrén, ingerlékenység, illetve nyugtalanság jelentkezhet. A sok napsütés jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. A záporok, zivatarok frissítőek lehetnek, de környezetükben felerősödhetnek az aszmatikus panaszok. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

0: Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.
1: Megint egy ismerős reggel, nyitott szemekkel, ébredek fel a sosem.

0: Reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
0: Ez volt a reklám.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

0: Banda Radio za vas i sa vama.
1: Banda Radio Kanješan.
2: You are listening to the best radio station in town.
3: Magic music.
4: A Neoton Familia Abrakadabra című albumáról két dal is felkerült a Poptarisznyas Láger listájára. Maga a címadó és az, ami most következik. Ezek a lányok eddig a háttérben voltak, de ebben a dalban főszerepet kaptak. Most a Neoton Familia bombonlányai következnek.

Többen aggódtak, de minden oké. Okay. Remélem még most is, amikor önök éppen engem hallgatnak. Jut eszembe a mikrofonnál.

0: awesome.
1: Honda Rádió.
2: Hit music. Give it up.
1: Panda Rádió.